0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt az alaptörvény újabb módosítása. Retro buszokon utazhatunk. Marad a napsütés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az Alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán, szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként pedig a budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk, hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nyári csúcson a vízfogyasztás, megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen, már igényelhető a tanévkezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Már most elérte a nyári csúcsot a vízfogyasztás a Tiszamenti regionális vízművek szolgáltatási területén, írják közösségi oldalukon. Az elmúlt napokban annyi ivóvíz fogyott, mint amennyit általában a legmelegebb júliusi és augusztusi időszakban mérnek. A lakosság átlagosan 20%-kal több vizet használt el a szokásos hétvégi mennyiségnél, Tisza püspökiben pedig 70%-os emelkedést tapasztaltak. Tisza Jenő Tiszavárkonyban és Tiszavárkony szőlőben 41, Vezsenyen pedig 38%-kal nőtt a fogyasztás. Tűzgyújtási tilalom van Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Elindult az aratás. Megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelynek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Dunamenti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
3: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb. A legnagyobbig.
1: Veszélyessé vált fákat vágnak ki a kisújszállási Erzsébet királyné ligetben, írja a szoljon.hu. A városvezetés szerint az elmúlt évek asszályai és a fák állapotának romlása miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Korábban több alkalommal is kiszáradt fák dőltek a futókörre viharok idején. A ligetben nyáron pumpapálya épül, de a veszélyes fákat a szakvélemény szerint akkor is el kellene távolítani, ha a beruházás nem valósulna meg. A kivágott fákat pótolni fogják. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet. Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás augusztus 31-éig igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásukban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 ezer vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személy életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodna a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Szolnokon rendezik július 10-én a sárkányhajó selejtező sorozat zárófordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A három állomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a Tiszaparti városba, ahol eldől, kik jutnak tovább. Minden fordulóban a két legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, amelynek sukkoró adott. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le 10 fős egységekkel 200 méteres távon. 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű, kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében visszanemtérít, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026 júliusa és 2027 februárja között kell megvalósítania a vállalt programokat. A pályázatot már be lehet nyújtani. Ma változóan felhős napos időnk lesz, többször feltámad a szél, melyet élénk erős lökések is kísérhetnek. Hétfőn már gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők az égen, zápor, zivatar térségünkben is előfordulhat. A nappali maximumok 27-31 fok között mozognak, éjjel felfrissül a levegő, és 13-18 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Belekezdünk a vasárnap reggelbe, méghozzá Justin Timberlake-kal és a Can't Stop the Feeling-gel többek között. Na meg Ives Larokkal, a Rise Up-pal indítom a mai reggelt. Rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 5-e van, vasárnap, a névnaposok az emesék és a sarolták, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon szabadalmaztatta James és John Ritty a pénztárgépet, úgyhogy emiatt lehet csippantani ma, akár bankkártyával is, amikor füzet az ember. A témákkal pedig hamarosan érkezem, például Madonnáról is lesz szó, de itt lesz Michael Jackson is méghozzá a film, mert egy rekordot döntött, úgyhogy majd hamarosan elárulom a részleteket, meg hogy pontosan melyikkel mikor jelentkezek. Folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Maroon 5, a She Will Be Loved-dal, na meg most Justin Timberlake. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Best FM a legjobb zenék, a Maroon 5-val ébredhettünk, ez volt a She Will Be Loved, és ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival. 7 óra után jön a mozi siker, a Michael, ugyanis most úgy néz ki, hogy megelőzött egy másik életrajzi filmet, ezt is el fogom árulni, hogy melyiket. 8 óra után Madonna jön, ugyanis titokzatos marad, hogy lesz-e közös zenéje Kylie Minoggal. Ezért is fény fog derülni, körbejárjuk, és végül a sportrovatba pedig Robbie Williams jön, aki, hát tudjuk nagyon jól, hogy szereti nagyon a futballt, és hát ott lesz a foci VB-nek a döntőjében, és énekelni fog, úgyhogy igazából a sportot és a zenét fogjuk kicsit összegyúrni majd 9 óra után, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Matchbox 20 és a How Far We Have Come.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítsünk a madaraknak a hőségben. Jelentős terméskiesést okozott az aszály. Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári érkezéséről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 5-e van, vasárnap. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virágra látszik. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta a friss vízzel. Adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhető.
1: Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínlette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Idén-nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-éig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Térségünkben elszórtan kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de ezek várhatóan gyorsan átvonulnak és nem okoznak tartós csapadékos időt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Come On Over Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan érkezik majd a Michael életrajzi film, ugyanis történelmi mozi sikert aratott, és meg is előzött egy másik életrajzi filmet. Erről fogunk majd beszélni 7 óra után, de addig is jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz szerintem egy gyönyörűséges duett, amit Ricky Martin és Maya jegyez. Ez a Private Emotion, és a folytatásban is egy duett érkezik még hozzá. Mark Ronson és Amy Winehouse közöse, a Valerie szól most itt a Best.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig a nap első témája majd 7 óra után. Történelmi mozisiker a Michaelnél, megelőzött egy másik életrajzi filmet, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Például Tom Novi, itt lesz a Your Body-val 7 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult az aratás. Már lehet igényelni a tanévkezdési támogatást. Hálapénz miatt kattant a bilincs. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult az aratás. Megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem. Mindenkinél legyen tűzoltó készülék, ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásokban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Hálapénz elfogadása miatt indult eljárás a szolnoki Hetényi Géza kórház egyik kardiológusa ellen. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, az orvost hétfőn érték tetten, amikor az egyik betegétől pénzt fogadott el az ellátásért cserébe. Az ügyben vesztegetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az orvos gyanúsítottként hallgatták ki, de annak a betegnek is felelnie kell, aki a kezelést követően hálapénzt adott. A kórház megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, és közölte, hogy a nyomozás során együttműködik a hatóságokkal. Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Történelmi sikert élt el a Michael című film, és megelőzött egy másik önéletrajzi filmet, úgyhogy jönnek a részletek. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a zenei felelősök között például ott lesz Sarah Connor, a Let's Get Back to the Bad Boy-jal érkezik, az óra elsője pedig 50 Cent, ez a Candy Shop.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, a pop királyának életét bemutató Michael című produkció hivatalosan is minden idők legnagyobb bevételét hozó zenés életrajzi filmjévé vált. Maga mögé utasította a korábbi csúcstartót, a Bohemian Rhapsodyt. A film elképesztő lendülettel hódította meg a világ mozi pénztárait, és hatására pedig Michael Jackson zenei öröksége is újabb reneszánszát éli. A mozi siker azonnal fellendítette az érdeklődést a legendás felvételek iránt, olyan halhatatlan slágerek hódítják meg újra a nemzetközi listákat, mint a Billie Jean, a Human Nature, a Beat It vagy a Dirty Diana, de megtalálható a listákon a Thriller és a Bad is. A posztumus történelmi siker. A megnövekedett hallgatottság révén Michael Jackson visszavette az első helyet a Billboard Artist 100-as listáján, ezzel bekerült abba az exkluzív klubba, amelynek a tagjai között ott van például David Bowie és Prince is. Saját tapasztalatok alapján, mármint a bulikban, mikor zenélek, mint DJ, alátámasztani tudom mindezt, a fiatalok is és az idősebbek is egyaránt újra és újra kérnek olyan Michael Jackson számokat, amik nem voltak annyira divatosak, tehát például a Billie Jean-t leszámítva nagyon nem játszottunk a diszkókban dalt Michael Jacksontól, de ennek a filmnek hatására vissza lehet hozni a Beat It-et is, a Dirty Diana-t vagy a Bad-et, úgyhogy ez szerintem nagyon jó, hogy kicsit reneszánszát éli Michael Jackson, és a fiatalok is megismerik. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Sarah Connor a Let's Get Back to the Bad Boy-jal, de most még Tom Nowiék érkeznek. Szól a Your Body, itt a Best.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: West Coast for life.
1: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sarah Connor és a Let's Get Back to the Bad Boy. Hát mi most nem fogunk visszafeküdni, hanem inkább ébresztek mindenkit. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 5-e van vasárnap. A névnaposok az emesék és a sarolták. A születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És ezen a napon szabadalmaztatták a pénztárgépet a Riti testvérek. És témákkal pedig készülök természetesen a folytatásban is. 8 óra után jön Madonna és a titkolózás, ugyanis elárulta az énekesnő egy kicsit ilyen sejtelmesen, hogy lesz-e közös dal a Kylie Minoggal. Kicsit körbejárjuk, hogy mit ír erről a sajtó, és hogy mit nyilatkozott Madonna. És végül 9 óra után a sportrovat következik, ahol összegyúrjuk a zenét a sporttal Robbie Williams-szel közösen, úgyhogy érdemes velem tartani, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Simply Red és a Stars.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Történelmi mélyponton a Tisza vízállása. Villogó zebrák Törökszent Miklóson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A NAVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb a legnagyobbig.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállása Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a folyó kedden elérte a tavaly mért negatív rekordot, a mínusz 299 cm-t. Miközben korábban ilyen alacsony vízszint inkább augusztusban volt jellemző. Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb területen bukkan elő a meder. Teljes egészében látható a Tisza hídnál lévő vízmérce, a Tisza és az Agyva torkolatánál pedig egyre több kő emelkedik ki a folyóból. Idén már májusban előkerültek a törökkori híd maradványai, valamint bőgős hajók és vasúcályok roncsai is. A tartósan alacsony vízszint a régészek szerint is aggasztó, miközben a folyó vízállása hetek óta alig változik. Új villogó gyalogátkelő helyeket alakíthatnak ki Törökszent Miklóson a sikeres próbaüzem után, írja a szoljon.hu. A városban egy olyan rendszer teszteltek, amely az aszfaltba épített villogó fényforrásokkal teszi jobban láthatóvá a zebrát a sötétben. Az első ilyen átkelő a Tenyői úton épül meg, a kivitelezési szerződést már aláírták. A megoldás jóval olcsóbb a piacon elérhető összetettebb okos zebráknál, ezért a későbbiekben további helyszíneken is alkalmazná a város. A fejlesztés elsősorban az önkormányzati kezelésű utakon valósulhat meg, a Magyar Közút kezelésébe tartozó szakaszokon pedig külön hozzájárulásra lesz szükség. Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. A magas UV-sugárzásra továbbra is figyelni kell.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Pest FM a legjobb zenék, ez volt az Iron Mafia, és ha volt egy álmom, hát mi most kitörzsöljük a csipát a szemünkből, és nem álmodunk tovább. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hanem ébredünk a legjobb zenékkel, és a következő órában egy olyan témával, ami Madonnával kapcsolatos, ugyanis kicsit titkolózik, méghozzá arról, hogy lesz-e közös dala Kylie Minoggal. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, ahogy mondtam. Itt lesz velem Beyoncé és az If I Were a Boy, most így az óra végén.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig folytatjuk a pop királynőjével, Madonnával, aki titkolózik méghozzá arról, hogy lesz-e közös dal a Kylie Minogue-gal, úgyhogy ezt fogjuk körbejárni kicsit majd a következő órában, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Soul to Soul, a Get a Life-val érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítsünk a madaraknak a hőségben. Jelentős terméskiesést okozott az aszály. Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári érkezéséről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 5-e van, vasárnap. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhető.
1: Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínlette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-ig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Térségünkben elszórtan kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de ezek várhatóan gyorsan átvonulnak és nem okoznak tartós csapadékos időt.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, július 5-e van, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 8 óra, és ebben az órában is jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a Molokko a The Time Is Now-val, az óra elsője pedig Britney és Madonna közösé, és róla lesz szó ebbe az órába, ugyanis kicsit titkolózik, hogy lesz-e közös dal a Kylie Minogue-gal.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, lezárult a találgatás, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Madonnának és Kylie Minognak lesz-e közös dala, ugyanis július 3-án debütált a Confusion on the Dance Floor folytatása, a Confusion 2, és nincsen rajta közös dal Kylie Minoggal. És hát lehet, hogy 2027-ben így is lesz, de egyelőre nem működött együtt az ausztrál énekesnővel, viszont mással igen, például ott van a lemezen Lola Leon, vagy Martin Garrix, és még Sabrina Carpenter is helyet kapott duetben Madonnával. Egyébként a debütáló lemez, az I Feel So Free, azonnal a toplistára került, úgyhogy most kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az egész nagy lemezzel, és melyik lesz még az a dal, ami kiugorhat erről a válogatásról. Egy biztos, hogy Madonna odarakta 2026-ba, olyan dolgot tett le az asztalra, amire nem számított senki, és megmutatta, hogy bizony-bizony, van még benne spiritus, így közel a 70. életévéhez, amit szerintem biztos, hogy 3 év múlva nagyon-nagyon meg fog majd ünnepelni a michigani származású énekesnő. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a Molokko, a The Time Is Now-val hamarosan, de most még Jessie J és a Domino szól itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul to Soul és a Get Alive. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, július 5-e van vasárnap, a névnaposok az MSZ-ék és a Sarolták, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. És bizony, ha valaki a mai napon, vagy tegnap, vagy bármelyik napon csippantotta a kártyáját a pénztárgépnél, az gondoljon arra, hogy ezen a napon szabadalmaztatták a pénztárgépet a Riti testvérek. Na de félretesszük a süketelést, és jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Csak egy rövid szünet következik, és Sasával és az I Feel Lonely-val már folytatom is itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult az aratás. Már lehet igényelni a tanévkezdési támogatást. Hálapénz miatt kattant a bilincs. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult az aratás. Megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem. Mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásokban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Hálapénz elfogadása miatt indult eljárás a szolnoki Hetényi Géza kórház egyik kardiológusa ellen. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, az orvost hétfőn érték tetten, amikor az egyik betegétől pénzt fogadott el az ellátásért cserébe. Az ügyben vesztegetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az orvos gyanúsítottként hallgatták ki, de annak a betegnek is felelnie kell, aki a kezelést követően hálapénzt adott. A kórház megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, és közölte, hogy a nyomozás során együttműködik a hatóságokkal. Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Shape Shifters és a Back to the Basics. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sportrovat következik, méghozzá Robbie Williams-szel, úgyhogy kicsit összegyúrjuk a zenét a sporttal, és hát irány a foci VB, úgyhogy erről jönnek a részletek hamarosan, addig is szóljanak még a legjobb zenék, ebbe az órában még van egy kis időnk. Rúzsa Magdi, és ez Elmegyek, biztos, hogy itt lesz velem, na meg a Red Hot Chili Peppers, ugyanis az ő balladájukkal folytatom most itt a Besten. Ez az Other Side. Hello.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig összegyúrjuk a sportot a zenével, Robbie Williams-szel közös erőnyen is. Jön egy olyan dolog, ami még nem volt a VB történetében, és nem csak Robbie Williams lesz ott, hanem elárulom azt is, hogy kivel fog majd színpadra lépni a döntőben, és a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A White Town már biztos, hogy itt lesz velem a Your Woman-nel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Történelmi mélyponton a Tisza vízállása. Villogó zebrák Törökszentmiklóson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb. Ettől a legnagyobbig.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállása Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a folyó kedden elérte a tavaly mért negatív rekordot, a mínusz 299 cm-t. Miközben korábban ilyen alacsony vízszint inkább augusztusban volt jellemző. Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb területen bukkan elő a meder, teljes egészében látható a Tisza hídnál lévő vízmérce, a Tisza és az Agyva torkolatánál pedig egyre több kő emelkedik ki a folyóból. Idén már májusban előkerültek a törökkori híd maradványai, valamint bőgős hajók és vasúcályok roncsai is. A tartósan alacsony vízszint a régészek szerint is aggasztó, miközben a folyó vízállása hetek óta alig változik. Új villogó gyalogátkelő helyeket alakíthatnak ki Törökszentmiklóson a sikeres próbaüzem után, írja a szoljon.hu. A városban egy olyan rendszer teszteltek, amely az aszfaltba épített villogó fényforrásokkal teszi jobban láthatóvá a zebrát a sötétben. Az első ilyen átkelő a Tenyői úton épül meg, a kivitelezési szerződést már aláírták. A megoldás jóval olcsóbb a piacon elérhető összetettebb okos zebráknál, ezért a későbbiekben további helyszíneken is alkalmazná a város. A fejlesztés elsősorban az önkormányzati kezelésű utakon valósulhat meg, a magyar közút kezelésébe tartozó szakaszokon pedig külön hozzájárulásra lesz szükség. Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. A magas UV-sugárzásra továbbra is figyelni kell.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, de most összegyúrjuk a zenével a sportot, méghozzá Robbie Williams-szel közösen, és nem csak ő érkezik, hanem sokan mások, ugyanis a foci VB döntőjéről lesz szó. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Július 5-e van, vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, egy angyallal indulunk, amit Segi hoz el.
0: Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Best FM a legjobb zené. 9 óra után mindig a sport van terítéken, de most egy kicsit összegyúrjuk a zenével, ugyanis a 2026-os labdarúgó világbajnokság július 19-én megrendezésre kerülő fináléjában lesz történelemben először félidei show, ugye ez amerikai szokás, hogy így az amerikai fociban is félidei show van, na most itt is az lesz, de hogy ez hosszabb lesz-e, mint a megadott 15 perc, vagy hogy fog ez kinézni, azt nem tudom, de egy biztos, hogy tudjuk, hogy a headlinerek között ott van Madonna, Shakira és a BTS, és most bejelentésre került egy lapértelsülése szerint az is, hogy Robbie Williams is színpadra lép. A világbajnokság történetének legelső félidei koncertjét egyébként a Coldplay frontembere Chris Martin állította össze kurátorként, így a futball mellett a popzene rajongói is egyedülálló élményre számíthatnak. Ez nem kis dolog, nagyon kíváncsi leszek, hogy egyébként ez milyen lesz, és ha már ez rendhagyó, akkor azt is mondjuk el, hogy elméletileg Amerikában ugye vannak ezek a hidratációs szünetek, amit arra használnak a játékosok, hogy egy kicsit felfrissítik magukat azzal az indokkal, hogy egyébként dögmeleg van, mert hogy nyár van. Valójában ez azért van, mert Amerikában ez a tévében eladott reklámidő. Úgyhogy kicsit-kicsit minket is elért Amerika szele, és nagyon kíváncsi leszek erre a félidei showra, hogy ez megközelíti-e azt a színvonalat, amit egyébként az amerikai futball alatt szoktunk látni. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást, ezt magunk mögött hagyjuk. Itt lesz velem a Flip the Script csapata, a Throw Your Hands in the Air-rel, na meg most Inika Mose és a Here Comes the Hostepper itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Flip the Script és a Throw Your Hands in the Air. Szép napot kívánok mindenkinek, július 5-e van vasárnapon, évnaposok az MSV-k és a Sarolták, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig folytatom, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt is, itt lesz velem például Ultranét és a Free, na meg most a Pussycat Dolls, hatalmas nagy slágere, a Hush Hush itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indul a Best hétvége. Például olyan előadók lesznek velem, mint az IMF, az Unbelievable-t hozzák el, na meg itt lesz velem a C-Block, a Time is Ticking Away.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítsünk a madaraknak a hőségben. Jelentős terméskiesést okozott az aszály. Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári érkezéséről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 5-e van, vasárnap. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítson nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövör két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virágra látszik. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhető.
1: Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínlette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-ig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Térségünkben elszórtan kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de ezek várhatóan gyorsan átvonulnak és nem okoznak tartós csapadékos időt.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 5-e van, vasárnap, indul a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék, hogy meglegyen a hangulatunk így vasárnap délelőtt is, olyan daloknak köszönhetően, mint az IMF-től, az Unbelievable, vagy a Rich Girl, Gwen Stefani-tól és Eve-től. Velük indulunk!
0: Best FM!

0: látom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék, az Orsi szólt Dr. Vérestörő és Király Viktortól. Hát egy doktor lehet, hogy rám is rám férne. Legalábbis egy torok cukorka, ugyanis a hangom az teljesen elmegy, de hogy miért, azt nem tudom. Sokan azt mondják, hogy egyébként a klímától, és lehet, hogy van benne valami, ugyanis be van kapcsolva folyamatosan itt a rádióban a klíma, a központi, ami az egész irodaházat úgymond ellátja, illetve otthon is valamikor használom úgy, hogy otthon vagyok, és lehet, hogy ez nem tesz jót, hogy folyamatosan a száraz hideg levegőt szívja a torkom, és hát úgymond ki babrál ez velem, de próbálok itt lenni és 100%-ban hozni, amit egyébként szoktam, a jó kedvet, na meg a legjobb zenéket. Az IMF itt lesz velem hamarosan az Unbelievable-val, most viszont Lutricia McLean-nel, és az Ain't That Just a Whale folytatom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Everybody Get Up és a Five. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 5-e van vasárnap. A névnaposok az MS-ék, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon szabadalmaztatta a Riti testvér pár a pénztárgépet. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. Csak egy rövid szünet következik, aztán indítom Sophie Alix Backstone és a Spiller közösét. A Groove Jettel megyünk tovább majd hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 11 óra után pedig jön a mai közös utazásunk utolsó órája, amiben természetesen hozom ugyanúgy a legjobb zenéket, hogy jól teljen a Best hétvége, így vasárnap délelőtt is jön, ami még nem volt. Itt lesz például a Salt and Pepper, a Let's Talk About Sex-el, na meg beköszön C.G. Lewis és a Sweet One My Sweet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsük a madarakat is. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket, egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kb. Két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h csökken. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telik a vasárnap délelőttje. Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 5-e van, és természetesen ebben az órában is jönnek a legjobb zenék, méghozzá azért, hogy jól teljen a hétvége. Hét lesz velem a Salt and Pepa és a Let's Talk About Sex, az óra elsője pedig egy másik csapaté, jön a Black Eyed Peas és a Don't Lie.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Dear Henny és a New Level Empire közöse volt ez a Neked Valóság. Most viszont vissza utazunk a múltba, és a 90-es évekbe látogatunk el, méghozzá a Salt and Pepának köszönhetően jön a Let's Talk About Sex ide a Bestre. Na, hogy is van, mindenki tudja.

0: Best FM a legjobb zenék, ó, az egyik kedvenc dalom. Geszti Péter és Péterfi Bori közöse volt ez, a Beléd szerettem ez van, szerintem zseniálisra sikerült, és nagyon adom, hogy ők ketten összeálltak, és egy ilyen duettet raktak az asztalra, és egyébként azóta született még egy ilyen hatalmas nagy sláger az ő részükről, a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom, de hagyd mondjam el, hogy július 5-e van vasárnap, a névnaposok között köszönhetem az MS-éket és a Saroltákat, a születésnaposoknál pedig Huey Lewis-t, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon szabadalmaztatta a Riti testvérpár a pénztár gépet, úgyhogy ha ma csippantunk vagy füzetünk, akkor legyen ott a fejünkbe, hogy július 5-én a múltban ez bizony egy hatalmas nagy nap volt valamikor, ugyanis a pénztár gépet ekkor szabadalmaztatták, és ahogy mondtam, a legjobb zenékkel megyünk tovább, természetesen hamarosan, csak egy rövid szünet következik, és aztán Enya és P. Diddy közöse is itt lesz velem, az I Don't Wanna Know még 12-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Avril Lavigne-tól volt ez a Skater Boy. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media. Övé az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen lesz a mai napon is Night Shift. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Holnap találkozunk reggel legközelebb. Mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Best-tel. Viszlát!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Népszerűek a nyári Erzsébet táborok. Utcán hagytak egy több milliós festményt Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást, erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írta, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Mintegy 40 000 gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Változatos programok várják őket. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Vihar miatt felbeszakadt az amerikai függetlenségnapi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több tízezer embert kellett evakuálni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Kidobott lobnak hitt egy festményt egy spanyol férfi, egy szevillai utcán sétált, amikor rábukkant egy falnak támasztott képre. Hazavitte, mert megtetszett neki a kerete. Később derült ki, hogy egy Joaquin Sorolla festményt vitt haza, amely átszámítva több mint 53 millió forintot érhet. A művet végül visszaadta a tulajdonosainak, akik, mint kiderült, sietségükben felejtették az utcán a nagyértékű műalkotást. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt, egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórt záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul már is a Best délután velem Bénémet Diával. Július 5-e van ma, az emeséket és a saroltákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, istenéletesen titeket, és persze minden születésnapos, én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről, hozom mindjárt a kompakt diszkót, most pedig Punjabi MC-vel indítok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, rádiózunk együtt továbbra is ezen a szép nyári napon. Egyébként az országban most 26-31 fok közötti értékeket mérhetünk, holnap a gomoly felhős napos időben is hasonló időre számíthatunk. Méghozzá zápor előfordulhat, majd az északnyugati nyugati szelet élénk, erős lökések kísérhetik a minimum 15 és 22, a maximum pedig 27 és 32 fok között várható.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: FM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést az utakon. A 24-es főúton például Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, így aztán a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Nagyon kell figyelni, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán eltépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 81-es főúton Győr határában pedig a Tatai út körforgalomnál 300 méter hosszan csomópont építési munkálatok miatt lezártak egy sávot. Jó utat a Best FM-mel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, itt az egy óra, úgyhogy most jönnek a legfrissebb hírek, aztán hozom majd By Alex slágerét is. Jön a Bababoo és Junior Jack is itt lesz hamarosan az eszembával, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-

0: Hírek a Best FM-en.
1: Árthat a gyerekeknek a túl sok képernyő. Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Újabb jelentős kokainfogás Mexikóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Akár veszélyes is lehet, ha gyerekek túl sok időt töltenek a képernyők előtt. Erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Betesda Gyermekkórház új kiadványa. Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője rádiónknak elmondta, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a telefonok, tabletek és más digitális eszközök használata, mert fejlődési problémákat okozhat.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadvány a Médiahatóság honlapján érhető el. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója holnap tárgyal a kialakult helyzetről. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le Mexikó partjainál a Csendes óceánon. A haditengerészet 2 kis hajót állított meg, a fedezetükön 4 embert őrizetbe vettek. A hatóságok csaknem 3000 kg feltételezett kokaint, valamint 20 üzemanyaggal teli kannát találtak. Becslésük szerint a lefoglalt szállítmányból csaknem 6 millió adag kábítószer került volna a fekete piacra. Mexikó az elmúlt időszakban jelentősen fokozta a kábítószer ellenes fellépést. Ma több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb esőzápor, helyenként ez zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Holnap még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulhatnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik, több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőkésekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy brazil ihletésű dallal folytatjuk most. Nagyon sok DJ játszotta, főleg európai klubokban, mert egyszerre energikus és hát nagyon vidám hangulata van. Ez pedig nem más, mint Junior Jack és az El Samba, ami 2003-ban jött ki. És azóta is nagy kedvenc, én Béni Meddia vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Július 5-e van, ma az MSZ-éket és a Saroltákat köszönhetjük, és egyébként ez volt az a nap 80 éve, amikor először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini egy párizsi divat bemutatón. A Louis Réard autómérnök által tervezett, akkoriban botrányosnak tartott, mérete miatt atomnak nevezett fürdőruha kezdetben óriási vihart kavart. A női idomokból alig valamit takaró ruhadarab bemutatását egyetlen hivatalos manöken sem vállalta. Bemutatására végül a jelzett napon Párizsban a híres Dölinyi uszoda hajón egy divatbemutató keretében került sor. Michelin Bernardinit, a Casino de Paris mulató, vetköző táncosnőjét kérték fel, hogy sétáljon végig a páston a csöpnyi ruhadarabban. A férfiaknak persze nagyon tetszett az új fürdőruha, a táncosnő több 10 000 szerelmes levelet és házassági ajánlatot kapott a megvadult férfiaktól. Mindez tehát 80 éve 1946. július 5-én történt. Isten éltesse a mai születésnaposokat, és a legjobb zenéket küldöm ma az ünnepelteknek itt a Best FM-en.

0: FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk a délutánt. A 10-es főúton például Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszükület mellett lehet autózni. Aztán a 11-es főúton Szentendrénél, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És ugyancsak a 11-es főúton Esztergom és Bóbánatvölgy település részen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk ma is, most hírek itt a 2 óra, de megyünk is tovább, hamarosan Miller Dáviddal. Én a Süt a nap és Bob Marley is itt lesz. A Jamint indítom, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tisztult a kontinens levegője. Pénteken megkezdődik az ország egyik legnagyobb néptáncfesztiválja. Félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. A jelentés szerint Magyarországot is érintette egy jelentősebb szállóporszennyezési hullám tavaly februárban. Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekord szám tűzi játék zárta. Ismét közös európai fellépést sürgetett migrációügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a földközi tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget, védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közöny helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megélénkül, egyébként marad a nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Változó felhőzet mellett országszerte több órás napsütésre számíthatunk. Főként az ország északi részén fordulhat elő egy-egy futózápor, kisebb eső, néhol zivatar is kialakulhat. A szél többfelé megerősödhet. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap is nyárias idő lesz, változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, ez a vasárnapi Best délután 2 óra után járunk. Már én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább, mint ahogy ígértem, Bob Marley-val, egy 1977-es slágerével, ami az egyik legismertebb, legpozitívabb hangulatú száma, a Jammin, ami itt nem csak a zenélést jelenti, hanem egyfajta felszabadult közös örömöt és egységet is.

Best FM a legjobb zenéka. Madison Avenue, Don't Call Me Baby 1999 végén jelent meg, és 2000-ben robbant be világszerte. Egy tipikus, késő 90-es, korai 2000-es house sláger. Arról szól, hogy a főszereplő nem akar édes becézést egy kapcsolatban, inkább tiszteletet kér. Nagyon gyorsan klubhimnusz lett, és több országban listavezető volt. Érdekesség, hogy a duó mögött valójában egy producer páros állt, nem klasszikus zenekar, és ez a projektjük lett a legnagyobb sikerük. Don't Call Me Baby, már a Best FM-en.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az Egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek, ott a munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik, és lassú a haladás a 6-os főúton is, Hirt határában a 187-es kilométernél új csomópont építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, Pécset pedig a gázvezetéket rekonstruálják a 6-os főúton a 199-es kilométernél, a Szent Lőrinc felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Messze fel melegjobb zenék, J-Lo-tól hallgattuk a Play-t, mindjárt 3 óra van, jönnek a friss hírek, aztán senki sehová, hiszen Tom Novi és Lima közöse is felcsendül, ez lesz a Take Heat rögtön a hírek után, most pedig a bombont hallgatjuk, hétvégi királylánya Messze fel melegjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nyári csúcson a vízfogyasztás. Megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Már igényelhető a tanévkezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Már most elérte a nyári csúcsot a vízfogyasztás a Tiszamenti regionális vízművek szolgáltatási területén, írják közösségi oldalukon. Az elmúlt napokban annyi ivóvíz fogyott, mint amennyit általában a legmelegebb júliusi és augusztusi időszakban mérnek. A lakosság átlagosan 20%-kal több vizet használt el a szokásos hétvégi mennyiségnél, Tiszapüspökiben pedig 70%-os emelkedést tapasztaltak. Tisza Jenő Tiszavárkonyban és Tiszavárkonyszőlőben 41, Vezsenyen pedig 38%-kal nőtt a fogyasztás. Tűzgyújtási tilalomban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Elindult az aratás. Megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelynek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
3: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Veszélyessé vált fákat vágnak ki a kisújszállási Erzsébet királyné ligetben, írja a szoljon.hu. A városvezetés szerint az elmúlt évek aszályai és a fák állapotának romlása miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Korábban több alkalommal is kiszáradt fák dőltek a futókörre viharok idején. A ligetben nyáron pumpapálya épül, de a veszélyes fákat a szakvélemény szerint akkor is el kellene távolítani, ha a beruházás nem valósulna meg. A kivágott fákat pótolni fogják. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet. Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás augusztus 31-éig igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásukban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 ezer vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személy életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodna a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Szolnokon rendezik július 10-én a sárkányhajó selejtező sorozat zárófordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A három állomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a Tiszaparti városba, ahol eldől, kik jutnak tovább. Minden fordulóban a két legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, amelynek sukkoró adott hozzá. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le 10 fős egységekkel 200 méteres távon. 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű, kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében vissza nem téri, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026 júliusa és 2027 februárja között kell megvalósítania a vállalt programokat. A pályázatot már be lehet nyújtani. Ma változóan felhős napos időnk lesz, többször feltámad a szél, melyet élénk erős lökések is kísérhetnek. Hétfőn már gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők az égen, zápor, zivatar térségünkben is előfordulhat. A nappali maximumok 27-31 fok között mozognak, éjjel felfrissül a levegő, és 13-18 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Mi ma sem lazázunk, a stúdióban már Fodor Attila üdvözlet, összeállítottuk ma délutánra is a legjobbakat. Itt is lesz velünk a BSV Rihanna, a nemrégiben a Sopron Festen fellépett Walmart, PM Danék, a Jetlag, az óra elején pedig az a Tom Novi, aki a 90-es években kezdte, de ez a 2000-es évek rádió sikere tőle a
0: tékét. 102.4 Best

enyhébb időjárással indul majd a hét. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap gyengén, illetve közepesen felhős időre van kilátás. Kora reggel 17 fok lehet, napközben pedig lehetnek elszórt záporok. A nyugati szelet érénk erős lökések kísérik majd, napközben 28 fok lehetséges majd. Kedden a több órás napsütés mellett megnövekszik majd a felhőzet, több felé alakul ki majd zápor, zivatar ismételten. A nyugati szél továbbra is élénk marad, napközben 29 fok lehetséges majd. Szerdán kevés napsütés, jobbára felhős idő várható, záporok, zivatarok is lesznek majd, az északi a szél fog majd nagy területen megélénkülni, csupán 26 fok lehet majd a legmelegebb órákban, de csütörtökön is felhős esős idő várható 24 fokkal. A 30 fok fölötti maximumok előreláthatólag egy hét múlva térhetnek vissza. Azért ezeken a napokon is, ha éppen nem esik, azért jól esik megmártozni ilyenkor is a Tiszában és a Tiszatóban, ami továbbra is 26-27 fokos, a Balaton vize is nagyjából 27 fokos. A horvát tengerpartnál azonban marad az igazi kánikula, sok napsütéssel, 34-36 fokos csúcsokkal, a tenger vize arrafelé 26-28 fokos. Ma az emesék és a sarolták ünnepelnek, ezen a napon született Teleki Blanka grófnő, illetve Kvasai Jenő vízépítő mérnök, és most ünnepelne Csontvári Tivadar festőművész is. A Best FM hallgatói között van születésnapos, neki boldog szülinapot kívánunk, akár a most következő Malen

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Programajánlatokkal folytatjuk a vasárnap délutánt, itt a 102.4 Best FM-en. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöncsa Julány, Omega Music, Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai Piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kurucz Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepásze koncertjét Szolnokon a Múzsák terén lehet megtekinteni, jövő héten szombaton 8:30-től. Vadfrutti koncert Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 18-án szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán július 17-én pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. A Múzsák terén a koncertek sorozatát július 24-én a Smart zenekar folytatja majd, este 9 órától. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűs Neli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18:30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással. Egy kis mediterrán hangulat és egy remek duett Eros Ramazzottitól és Anastasiától most a 102.4 Best FM-en.

itt a 102.4 Best FM-en, jönnek a közlekedési infók. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Pécs-Tarna-Szent Miklós között is útépítés miatt van korlátozás, Mezőtúron pedig a Kossuth-Lajos úton kell jobban figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, Albertisán pedig a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van útszűkület, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápió szelén a Pesti úton végeznek útépítést. Még mindig élnek a korlátozások a 42-esen Püspök, Ladány és Báránd és Báránd és Földes között is. Korlátozások mellett lehet autózni Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jász-Ladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé van korlátozás. Útépítése és emiatt félpályás lezárásra kell készülni Millér telep után Csataszök felé. A 90-es évek második feléből jön most Olive dala, amit aztán 80

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nyári csúcson a vízfogyasztás, megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen, már igényelhető a tanévkezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Már most elérte a nyári csúcsot a vízfogyasztás a Tiszamenti regionális vízművek szolgáltatási területén, írják közösségi oldalukon. Az elmúlt napokban annyi ivóvíz fogyott, mint amennyit általában a legmelegebb júliusi és augusztusi időszakban mérnek. A lakosság átlagosan 20%-kal több vizet használt el a szokásos hétvégi mennyiségnél, Tisza püspökiben pedig 70%-os emelkedést tapasztaltak. Tisza Jenő Tiszavárkonyban és Tiszavárkony szőlőben 41, Vezsenyen pedig 38%-kal nőtt a fogyasztás. Tűzgyújtási tilalomban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Elindult az aratás. Megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűz a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelynek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Dunamenti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
3: A NEVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb. A legnagyobbig.
1: Veszélyessé vált fákat vágnak ki a kisújszállási Erzsébet királyné ligetben, írja a szoljon.hu. A városvezetés szerint az elmúlt évek asszályai és a fák állapotának romlása miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Korábban több alkalommal is kiszáradt fák dőltek a futókörre viharok idején. A ligetben nyáron pumpapálya épül, de a veszélyes fákat a szakvélemény szerint akkor is el kellene távolítani, ha a beruházás nem valósulna meg. A kivágott fákat pótolni fogják. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet. Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás augusztus 31-éig igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásukban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 ezer vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személy életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodna a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Szolnokon rendezik július 10-én a sárkányhajó selejtező sorozat zárófordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A három állomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a Tiszaparti városba, ahol eldől, kik jutnak tovább. Minden fordulóban a két legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, amelynek sukkoró adott. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le 10 fős egységekkel 200 méteres távon. 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű, kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében visszanemtérít, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026. júliusa és 2027. februárja között kell megvalósítania a vállalt programokat. A pályázatot már be lehet nyújtani. Ma változóan felhős napos időnk lesz, többször feltámad a szél, melyet élénk erős lökések is kísérhetnek. Hétfőn már gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők az égen, zápor, zivatar térségünkben is előfordulhat. A nappali maximumok 27-31 fok között mozognak, éjjel felfrissül a levegő, és 13-18 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Amíg a hallgatóink pihennek, mi addig a legjobbokat játsszuk, a stúdióban pedig továbbra is Fodor Attila. A Super 6-osban a Blaha Luisana, Shaggy, az Iri Mafia, a Best FM legenda George Michael és Kohanski Roy nem sokára, de most Lenny Kravitz-el kezdem. A 90-es években többször is volt listavezető, most a Chamber érkezik tőle.
0: 102.4 Best FM.

enyhébb időjárással indul majd a hét, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap gyengén, illetve közepesen felhős időre van kilátás, kora reggel 17 fok lehet, napközben pedig lehetnek elszórt záporok. A nyugati szelet érénk erős lökések kísérik majd, napközben 28 fok lehetséges majd. Kedden a több órás napsütés mellett megnövekszik majd a felhőzet, több felé alakul ki majd zápor, zivatar ismételten. A nyugati szél továbbra is élénk marad, napközben 29 fok lehetséges majd. Szerdán kevés napsütés, jobbára felhős idő várható, záporok, zivatarok is lesznek majd, az északi a szél fog majd nagy területen megélénkülni, csupán 26 fok lehet majd a legmelegebb órákban, de csütörtökön is felhős esős idő várható 24 fokkal. A 30 fok fölötti maximumok előreláthatólag egy hét múlva térhetnek vissza. Azért ezeken a napokon is, ha éppen nem esik, azért jól esik megmártozni ilyenkor is a Tiszában és a Tiszatóban, ami továbbra is 26-27 fokos, a Balaton vize is nagyjából 27 fokos. A horvát tengerpartnál azonban marad az igazi kánikula, sok napsütéssel, 34-36 fokos csúcsokkal, a tenger vize arrafelé 26-28 fokos. Ekkor született 1950-ben a Huey Lewis and the News énekese, ők 85-ben a Vissza a jövőbe című film zenéjével voltak amerikai elsők a The Power of Love-val. Ekkor született Mark Owen is, ő 1991-ben a Walking in Memphis-szel került föl az angol top 40-re, a dalt Cher is elénekelte. Roisin Murphy is ezen a napon született, a Molokó énekes nője, és ma van a születésnapja Adam Young-nak, vagyis Old City-nek, az ő bemutatkozó dala volt listavezető a Fireflies annak idején, most azonban a Savage Garden folytatja a vasárnapot a Truly

Programajánlatokkal folytatjuk a vasárnap délutánt. Itt a 102.4 Best FM-en. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöncsai Lány, Omega Music, Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai piac Kenderesen a rendezvénytéren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepásze koncertjét Szolnokon a Múzsák terén lehet megtekinteni, jövő héten szombaton 8:30-tól. Vadfrutti koncert Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 18-án szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán július 17-én pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. A Múzsák terén a koncertek sorozatát július 24-én a Smart zenekar folytatja majd, este 9 órától. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűs Neli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18:30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással. További jó pihenést kívánok, a Magna Cum Laude dalát játszom, volna kedved.

Itt a 102.4 Best FM-en jönnek a közlekedési infók. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Pécs-Tarna-Szent Miklós között is útépítés miatt van korlátozás, Mezőtúron pedig a Kossuth-Lajos úton kell jobban figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, Albertisán pedig a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van útszűkület, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápiószelén a Pesti úton végeznek útépítést. Még mindig élnek a korlátozások a 42-esen Püspök, Ladány és Báránd és Báránd és Földes között is. Korlátozások mellett lehet autózni Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jász-Ladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé van korlátozás. Útépítése és emiatt félpályás lezárásra kell készülni Millértelep után Csataszök felé. Ezekben a napokban nem csak dalban tapasztalhatjuk meg, jön a nyári zápor, itt a 102.4 Best FM-en.

0: legjobb zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Nyári csúcson a vízfogyasztás. Megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Már igényelhető a tanévkezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Már most elérte a nyári csúcsot a vízfogyasztás a Tiszamenti regionális vízművek szolgáltatási területén, írják közösségi oldalukon. Az elmúlt napokban annyi ivóvíz fogyott, mint amennyit általában a legmelegebb júliusi és augusztusi időszakban mérnek. A lakosság átlagosan 20%-kal több vizet használt el a szokásos hétvégi mennyiségnél, Tisza püspökiben pedig 70%-os emelkedést tapasztaltak. Tisza Jenő Tiszavárkonyban és Tiszavárkonyszőlőben 41, Vezsenyen pedig 38%-kal nőtt a fogyasztás. Tűzgyújtási tilalom van Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Elindult az aratás. Megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
3: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűz a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelynek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Dunamenti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
4: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb. Ettől a legnagyobbig.
2: Veszélyessé vált fákat vágnak ki a kisújszállási Erzsébet királyné ligetben, írja a szoljon.hu. A városvezetés szerint az elmúlt évek aszályai és a fák állapotának romlása miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Korábban több alkalommal is kiszáradt fák dőltek a futókörre viharok idején. A ligetben nyáron pumpapálya épül, de a veszélyes fákat a szakvélemény szerint akkor is el kellene távolítani, ha a beruházás nem valósulna meg. A kivágott fákat pótolni fogják. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet. Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás augusztus 31-éig igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásukban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 ezer vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személy életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodna a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Szolnokon rendezik július 10-én a sárkányhajó selejtező sorozat zárófordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A három állomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a tiszaparti városba, ahol eldől, kik jutnak tovább. Minden fordulóban a két legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, amelynek Sukkoró adott. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le 10 fős egységekkel 200 méteres távon. 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű, kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében visszanemtéri, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026. júliusa és 2027. februárja között kell megvalósítania a vállalt programokat. A pályázatot már be lehet nyújtani. Ma változóan felhős napos időnk lesz, többször feltámad a szél, melyet élénk erős lökések is kísérhetnek. Hétfőn már gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők az égen, zápor, zivatar térségünkben is előfordulhat. A nappali maximumok 27-31 fok között mozognak, éjjel felfrissül a levegő és 13-18 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Néha vasárnapok szomorúak, de nem most, mert hogy nyár van és szuperzenei válogatással készültünk. Jön is Lofi, Beggy, Gáspár Lacival, Madonna, az FLM, akik a 90-es években kezdték, most viszont új daluk hallható majd, és itt lesz majd mindjárt Robbie Williams és Laura Pausini közös dala is.
1: 102.4 West FM.

0: éjjel érkezünk, mint mindig.
1: Ennyi időjárással indul majd a hét, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap gyengén, illetve közepesen felhős időre van kilátás, kora reggel 17 fok lehet, napközben pedig lehetnek elszórt záporok. A nyugati szelet érénk erős lökések kísérik majd, napközben 28 fok lehetséges majd. Kedden a több órás napsütés mellett megnövekszik majd a felhőzet, több felé alakul ki majd zápor, zivatar ismételten. A nyugati szél továbbra is élénk marad, napközben 29 fok lehetséges majd. Szerdán kevés napsütés, jobbára felhős idő várható, záporok, zivatarok is lesznek majd, az északi a szél fog majd nagy területen megélénkülni, csupán 26 fok lehet majd a legmelegebb órákban, de csütörtökön is felhős esős idő várható 24 fokkal. A 30 fok fölötti maximumok előreláthatólag egy hét múlva térhetnek vissza. Azért ezeken a napokon is, ha éppen nem esik, azért jól esik megmártozni ilyenkor is a Tiszában és a Tiszatóban, ami továbbra is 26-27 fokos, a Balaton vize is nagyjából 27 fokos. A horvát tengerpartnál azonban marad az igazi kánikula, sok napsütéssel, 34-36 fokos csúcsokkal, a tenger vize arrafelé 26-28 fokos. Ma van a születésnapja Philippe Gilbert belga kerékpárosnak, ekkor született Eddie Falco színésznő, a Mafiózókban ő játszotta Carmella szopránót, és ekkor született Tolnai Otto költő, illetve Pellaki István színész is. Egy film zenével folytatjuk, ezúttal a Men in Blackből jön a főszereplő Will Smith.

programajánlatokkal folytatjuk a vasárnap délutánt, itt a 102.4 Best FM-en. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyha Julány, Omega Music Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai Piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kurucz Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepásze koncertjét Szolnokon a Múzsák terén lehet megtekinteni, jövő héten szombaton 8:30-tól. Vadfrutti koncert Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 18-án szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán július 17-én pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. A Múzsák terén a koncertek sorozatát július 24-én a Smart zenekar folytatja majd, este 9 órától. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsneli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18:30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással. Zenei listánkon ezúttal Wolf Kati.

Itt a 102.4 Best FM-en jönnek a közlekedési infók. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Pécs-Tarna-Szent Miklós között is útépítés miatt van korlátozás, Mezőtúron pedig a Kossuth-Lajos úton kell jobban figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, Albertisán pedig a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van útszűkület, Jászapáti Bertölletén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápió szelén a Pesti úton végeznek útépítést. Még mindig élnek a korlátozások a 42-esen Püspök, Ladány és Báránd és Báránd és Földes között is. Korlátozások mellett lehet autózni Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jász-Ladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé van korlátozás. Útépítése és emiatt félpályás lezárása kell készülni Millértelep után Csataszök felé. Egy nyugisabb zenével zárom a vasárnapot, Shakira és az Underneath Your Clothes hallható meg hatol a Night Shift. Fodor Attila vagyok, Best FM-es időtöltést a folytatása is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új energetikai törvénycsomag készül. A pápa Lampedusa szigetén imádkozott. Folytatódik a nyári meleg idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Spanyolországban, Costa Brava térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csak nem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék az érintett területeket. Ismét közös európai fellépést sürgetett migráció ügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a földközi tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján, Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget, védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közös helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. A pápa Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjánál imádkozott, valamint táblát avatott a kikötő mólóján Ferenc pápa emlékére, akinek megválasztása utáni első útja ide vezetett 2013. júliusában. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik, ugyanakkor az északi tájakon még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új fellépést ígér Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Érvénytelen lett a szlovák népszavazás. 66 hotdoggal nyerték az amerikai ünnepi versenyt. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját sem fogják eltűrni. A miniszter arra kérte a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is meg akarják változtatni. Érvénytelen lett a szlovákiai népszavazás, miután a választásra jogosultak mindössze 16%-a járult urnákhoz. A referendumon arról dönthettek a választók, hogy megszüntessék-e a korábbi miniszterelnökök és más közjogi méltóságok életjáradékát, illetve visszaállítsák-e a korábbi megszüntetett különleges ügyészséget. A szlovák szabályok szerint azonban legalább 50% plusz egy választó részvétele kellett volna az érvényességhez. Az ország történetében eddig 10 népszavazásból csupán egy volt eredményes. Az újabb érvénytelen referendum tegnap volt Szlovákiában. Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsú üzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiját találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38 és 3/4 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. A különleges viadal idén is több ezer néző előtt zajlott New Yorkban. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felül ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az előző vasárnaphoz képest pedig annyi történt, hogy hát, hogy szépen lassan a nyár első hónapját már ki is pipáltuk.
3: Az mindig olyan gyorsan elszalad, az figyelem.
2: Ennél gyorsabban már csak a második, meg a harmadik hónap el, úgyhogy ez az egészben a legborzasztóbb. Na viszont nagyon remélhetőleg ezt a következő 60 percet mindenki szépen 60 percnek fogja megélni. Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül DJ Németivel, vasárnapi rezidensünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Daytime partikon van most már a fókusz ugye hetek, hónapok óta, hát neked ugye buli szervezés tekintetében is, meg hát itt is most már ugye ezeket a bulikat szoktuk mindig kivesézni. Igen. És hát ugye régen is te azért jártál ilyen tanulmányutakra. Persze. Ibiza, ez az amaz. Daytime partikkal kapcsolatban szintén vannak helyek, ahova érdemes kimenni és ötleteket hozni? Vagy ott persze, még egyelőre sok újat nem lehet fenntartani?
3: Persze, hogy onnan indult Ibizáról az az egész őrület.
2: Hát oké, csak hogy mit tudom én, ott mondjuk például mondjuk kivetítő tekintetében olyan sok ötlet nincs, mert hát, hogy ugye nem látszódnak a... Tehát meg nem is biztos,
3: hogy... Azt látom ugye, hogy egyre kevésbé szerepelnek az ilyen rendezvényeken ezek a technikai dolgok, eszközök, például mint egy kivetítő vagy egy LED fal, hanem inkább a természetesség, hogy tehát olyan környezetbe rakni, olyan helyszíneten, hogy ami a díszlet, az maga a természet, vagy egy szép épület, egy történelmi épület, tehát nagyon sok ilyen érdekes, egy ilyen wow kategória, amire mindenki azt mondja, hogy atya úristen, hogy itt is milyen jó lehet egy bulit megélni, átélni. Úgyhogy...
2: Mondjuk az Ibiza ilyen szempontból elég előnyel indul, úgy
3: hát persze,
2: a tengerpartra.
3: Igen, hát meg ott minden, tehát ott minden adott hozzá nyilván, de nagyon sok helyen a világban látom, hogy különböző ilyen érdekes, exkluzív helyszíneken csinálják ezeket a rendezvényeket. Ez adja meg a pluszt ezeknek a rendezvényeknek, ami egy picit másabb, mint a, itt tudom én, a konkurencia által szervezett ugyanilyen exkluzív helyszínen lebonyolított rendezvény.
2: Mivel lehet még itt játszani? Hova rakod a DJ pultot? Beengedsz embereket a DJ pult mögé? Szóval mik még itt a lehetőségek ebben?
3: Hát amit láttam például most a Black Coffee-nél a londoni koncert, az már egy koncert volt, nem is egy rendezvény, hogy tele volt live-ekkel. Az összes dala, az összes szerzeménye live-ban ment, az összes előadóval, fellépővel, zenekarra, szimfonikus zenekarra. Eszméletlen jó volt. Eszméletlen. Tehát,
2: hát amikor azt reprodukálni hétről hétre, azért az költséges.
3: De nyilván azt gondolom, csinálj egy évben egyet vagy kettőt. Aha. Az egy ilyen különleges kuriózum. És hát figyelj, az emberi elme az mindig próbál a kreativitás irányába menni, mert hogy csinálsz valamit, kitaláld, azt utána úgyis elkezdik leutánozzák, mindig menik előre, kitalálni újat. És hát reméljük, hogy az emberi elme erre képes még nagyon sokáig, vagy aztán majd jön az AI, és megoldja, nem tudjuk.
2: Na, csak nem. Na, és akkor konkrétan terve van véve? Ilyen típusú tanulmány körút, bárhova? Most ide nyáron?
3: Hát figyelj, most megyünk Horvátországba, Black Coffee-ra lesz Pulában, a Kolosseumban egy rendezvény, az is egy ilyen impozáns történelmi környezet, zseniális. Azt hiszem Franciaországban volt egy pár hónapja, onnan is vannak fent ugye videók, rengeteg videó az eseményről. Eszméletlen. Amúgy a régi, tehát a kontraszt, a régi találkozik,
2: igen,
3: az,
2: igen,
3: az
2: igen, igen.
3: Régi építészeti világörökség részei találkozik a modern szórakozási szokásokkal. Hidegrázós.
2: Jó, ne mondd el, nyilván ne áruld el, de hogy van olyan extra helyszín, ami már a fejedben van, és esetleg dolgoztok is, hogy oda kéne?
3: Hát az egyik az meg is lett szerezve, az ott Tokajban, az nagyon extra volt az a helyszín, az tényleg megtaláltuk azt a helyszínt, amit mi képviselünk. Aha. Annak az nagyon-nagyon jó helyszíne, és hozzá is tett nyilván a rendezvényhez, úgyhogy vannak persze, hogy nem, persze, vannak. Kell még, akik ebben döntés hoznak, azoknak egy kicsit a szemléletükön változtatni, vagy egy picit tologatni, terelgetni őket ebbe az irányba, de nyilván vannak, persze. Hát ettől érdekes ez az egész. Ettől is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor annyit beszéltünk csak itt rébuszokban meg egyáltalán, most akkor konkrétumokról beszélünk, de nyilván konkrétumok nélkül, igen. Szóval, hogyha általatok szervezett bulit valaki szeretné, vagy bulitat július, szeretné.
2: Így van, július 11-én vagyunk a Debrecen mellett egy nagyon szimpatikus kis helyes szőlőskertben egy borháznál, a budapesti profi szervező csapattal közösen egy ilyen koprodukciónk lesz, amit várunk már nagyon. Tavaly csináltunk ott egy rendezvényt, az nagyon-nagyon jó sikerült, az volt szinte az első ilyen, és az nagyon-nagyon sok jó visszajelzést kaptunk vele kapcsolatban, és akkor erre most egy picit rátettünk egy lapáttal, vagy kettővel, és akkor egy picit komolyabbat, kicsit nagyobbat csinálunk ott július 11-én, úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel.
1: Szuper, és aztán kampusz az meg?
2: A kampusz az meg utána rá kettő hét, azt hiszem, jó, két hét.
1: Tehát már
2: igen.
1: Július,
2: vagy igen, egy július. Július harmadik hete mindig, igen, 23-24-25 valahogy így. Az meg persze természetesen most egy más helyszínen, ezzel a zenei arculattal, amit most képviselünk. Az
1: na tessék, na de jó, hogy mondod, most ez így eszembe jutott, ugye, hogy ezt tudom, hogy besélted régen is, ugye, hogy itt a fesztiválok hánytól lehet, hangerő, ízés, stb. Fesztiválokra bekúszott már az a daytime party? Tehát ott el lehet majd kezdeni télbe zenélni?
2: Persze, eleve ugye a fesztiválok ugye délben valahogy így nyitnak mindig. Hát igen,
1: de te is mondtad, hogy azért ebből is nektek mindig volt küzdelem.
2: Igen,
1: hogy...
2: de most egy másik helyszínen leszünk, ahol nem lesz hangpara, ott minden nap 18 órától fogunk kezdeni, úgyhogy ott igen, tök várunk jó. Mindenkit ott is szeretettel, és ezt, amit ugye most képviselünk, ezt a zenei élményt fogják kapni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Árthat a gyermekeknek a túl sok képernyő, tisztult a kontinens levegője. Továbbra is nyári meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabály módosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Kiskezekben nagy képernyők, ez a média hatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek, hangsúlyozta rádiumban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Szerelem helyett átverés, egy társkereső alkalmazáson megismert nő több mint 75 000 forinttal károsított meg egy somogyi férfit. A sértett több mint 5 órát utazott a találkozóra, ahol a nő előbb élelmiszert, köztük 2 kiló oldalast és 1 kiló krumplit vásároltatott vele, majd pénzt kért egy bérelt lakásra. Ezután azzal távozott, hogy hamarosan visszatért, de eltűnt. A kaposvári járási ügyészség csalás miatt emelt vádat a békési nő ellen. A hatóságok arra figyelmeztetnek, az internetes romantikus csalások egyre gyakoribbak, ezért ismeretleneknek senki ne utaljon pénzt, és legyen mindenki óvatos a személyes találkozókon is. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszi terhéből, de helyenként főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Jöttem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a hétvégétől, és jelentem, nagyon, de nagyon komoly lesz a felhozatal. Viszont nem húzom az időt, hanem inkább zenélek. Lionel Richie kezd, ez a Just For You.
4: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi, Tomi vagyok, a Biki, és képzeljétek el, hogy a világ egyik legsikeresebb és legismertebb dala úgy született, hogy azután írodott, hogy az albumot már tulajdonképpen befejezték. Lenny Kravitz viszont csak tesztelt egy új gitárt és az erősítőt a stúdióban, amikor megszületett egy riff. Egy barátja hallotta meg, és rávette, hogy vegye fel a számot, mert szerintem hatalmas sláger lesz, és hát a barátnak igaza volt, ez a Fly Away.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, volt egyszer egy olyan zenekar, amit úgy hívtak, hogy Keen, és hát védjegyévé vált, hogy a korszak más rockzenekaraival ellentétben egyáltalán nem használta gitárt. A következő dal lüktető érzemes alapját Tim Rice Oxley zongorajátéka és szintetizátor futamai adják, amelyet Tom Chaplin tiszta szárnyaló énekhangja egészít ki. Na kérem szépen, ez az Everybody's Changing.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy dal, ami arra mutat rá, hogy az ember sokszor csak akkor értékeli a körülötte lévő dolgokat, legyen az a természet, vagy egy kapcsolat, vagy bármi más, amikor már elveszítette őket, és ez mekkora nagy igazság, atyavilág, hát szó szerint még a hideg is kirázott. Ez a Counting Crows, Vanessa Cartonnak kiegészülve, Big Yellow

0: távol.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan előadók és vannak olyan dolog, amik egyszerűen nem szorulnak arra, hogy megmagyarázzák őket, vagy bemutassák őket, és a többi, és a többi, és a többi. És a Depeche Mode szerintem ezek közé tartozik. Jön az It's No Good!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundeldíjra, új energetikai törvénycsomag készül, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiunkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipar Testületének elnöke.
2: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsúüzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiát találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38.75 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik, ugyanakkor az északi tájakon még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első óra így hús, elszállt a levegőbe, mondjuk nem is csodálkozom, hiszen ilyen jó zenék mellett szó szerint pörög az idő, viszont a maradék három órámban is tele vagyok jó zenékkel, mint például a Gorillaz és a Dell.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár a dalt szinte mindenki Robbie Williamshez köti, a szám valójában egy feldolgozás, hiszen az eredetit Carl Wallinger írta, és az ő brit alternatív rock együttese a World Party jelentette meg először 1997-ben. Robbie Williams verziója azután született meg, hogy az énekes rehabon volt, és a stúdióban hallotta az eredeti számot, ami annyira megtetszett neki, hogy úgy döntött, saját képére formálja. Így született meg a She's the One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő szerzemény megmutatja, sőt, tökéletes példája annak, hogy néha a kevesebb több, hiszen nem bonyolult szöveggel operál, de a ritmikus ismétlődések azonnal táncra kényszerítik a közönséget. Nem ám perdítik, hanem kényszerítik, és ez nagy igazság. Plusz a biztonság kedvéért elég jó az időtállósága, hiszen 2001-ben jelent meg, viszont 2006-ban a 25 éves évfordulójára hát kiadták újra, és egy 26 nevű formációval közösen készítettek hozzá egy modern adaptációt. Hogy miről van szó? Hát az alap a Deep Swing és az In The Music.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 1999-ben jelent meg, majd 2000-ben vált az egész világot meghódító klubhimnuszá. A dal a mai napig az Ibiza életérzés és a 2000-es évek elején nyári bulik egyik legmeghatározóbb alapvetése, legmeghatározóbb klubhimnusza. Az Afro Medusa jegyzi, ez kérem szépen a Pasilda!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, New Radicals, You Get What You Give. Egy nagyon jó dal, de ez valójában egy egyszemélyes projekt volt, hiszen a zenekar frontembere Greg Alexander volt a dal írója és producere is egyben. Viszont annyira meggyűlölte a sztárolkodást és a média turnékat és a zeneipari fáradalmakat emiatt a dal miatt, hogy 1999-ben úgy döntött, hogy ő feloszlatja a zenekart, és soha többé, de soha többé nem akar így a színpadon állni, meg így a reflektorfényben, hanem inkább hátulról dolgozik. Ezt is meg lehet érteni amúgy, mert addig, amíg nem tapasztaljuk, addig nem tudjuk megérteni. Na mindegy, New Radicals, You Get What You Give, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Nem volt zökkenőmentes a függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Itthon népszerűek az Erzsébet táborok. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentő. Vigyáznak a táborozókra.
1: Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzi játék zárta. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptánc Fesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Lefokoznak egy autópályát Svájcban, a Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire építéskor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át. Így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebességet pedig 120-ról 80 km/h csökkent. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, legyen egy csodálatos vasárnap éjszakátok, és hát elment az én shiftemnek a fele, tehát az első félidő, oda viszont jön a második félidő felfrissülve és új energiákra kapva. Flo Rida kezd Kesával, ez a Right Round.
3: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítséget nyújtsak, segítő kezet nyújtsak azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapokkal. Na kérem szépen, holnap Csaba névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Dominikákat, a Felíciákat, a Gyárfásokat, a Jávorokat, a Milettákat, a Rolandokat, a Tamásokat és a Tomaszokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy egy SMS vagy egy telefon formájába felköszönsd. Mondjuk, hogyha 4:30-kor kelsz, mint én, akkor szerintem egy picit várj még vele. Na, de ennyi. Viszont a legjobb zenékkel megyünk tovább. Jön most nálunk Coolio. Ez a 1, 2, 3, 4.

Best FM a legjobb zenék, bár a rádiókban mérsékeltebb sikert aratott az Egyesült Államokban, a klubokban óriásit ment, és az első helyig jutott az amerikai Billboard Dance Club Play listáján. Hogy miről van szó?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő atomvilágslágerünk, hát majdhogy nem a kukában végezte. Eric Prydz a dalt már 2006-ban megírta és letesztelte egy észak-angliai klubban, viszont a közönség kellő reakciója elmaradt, úgyhogy hát évekre félretette a projektet. De milyen jó, hogy elővette, mert hát utána nagyon komoly lett, és a 2008-as pekingi olimpiai játékok közvetítési során is meghallhattuk, mint zenei aláfestés. Úgyhogy nagyon, de nagyon megérte kivenni a fiókból. Eric Prydz, Piano, most itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a dal, amit maga Liza Stanfield és férje Ian Devaney írt. A produceri munkák a Devaney mellett Peter Mokren is végezte, és hát elég jól sikerült, hiszen 1997-ben felkerült a Wesley Snipes főszereplésével készült Pénzbeszéd című amerikai akció vígjáték hivatalos filmzenealbumára is, és ez már azért valami. Jön a The Real Thing.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biking, és ebből a csodás éjszakából már csak egy óra maradt hátra, hiszen 11 óra elmúlt egy picivel, viszont jó zenéből lesz itt aztán Dögivel, most például Sergio Mendez és a Black Eyed Peas következik, ez a Máskénáda.
1: Ez a Night Shift, a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát van egy kis rossz hírem. Na nem az, hogy 20 fokra ébredünk, és hogy 29 lesz napközben, hanem az, hogy záporok, zivatarok előfordulhatnak, és ez a fránya szél itt marad. Jó, attól függetlenül fázni nem fogunk, de azért nem jó, hogyha ilyen melegben elázunk, még akkor is, hogyha nagyon gyorsan megszáradunk. Na mindegy, elég is ebből, jó idő lesz, de azért tessék vigyázni, és mindig nézni a felhőket, hogy hogyan állnak, és hogy merre mennek. Ennyi. Donna Louise, I love you always forever. Ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Justin Timberlake szakítani akart a hagyományos R&B hangzással, és elmondása szerint úgy közelítette meg a dalt, mintha David Bowie dolgozna fel egy James Brown klasszikust. Hát úgy viszont könnyű volt, hogy Timbaland ott volt mellette és segítette, hiszen abból az időszakból tudjuk, hogy amin ott volt Timbaland neve, az tutira, hogy világsiker lett. Mondjuk azért Justin Timberlake is hozzátette a dolgát, és így azért könnyű volt ez a koprodukció. Jön a Sexy Back!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket kéne megkeresni, ezeket kéne lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, ha valamelyik elnyeri tetszéseteket, akkor mindenféleképpen belájkolni, vagy bekövetni, amit mi előre is nagyon szépen köszönünk. Hálámat pedig most is a legjobb zenékkel fejezem ki. Chocolate Puma, Always and Forever, most indul, hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk a hétvégén. Tartsátok meg jó szokásotokat, és jövő héten is találkozzunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyen most egy csodálatos éjszakátok, pihenjetek egy nagyot, na meg utána legyen egy elképesztő hetetek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten találkozunk, remélem. Addig is, ciao ciao, és persze.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es

0: Never change. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.